0: Je t'aime. Urban FM.
1: It's the right time to listen to Urban FM.
2: 103.5 FM.
3: Hírek, hírek, hírek. Sportcset, The Postal. Hírek. Diés, hírek. Sika. Hírek, hírek, hírek. Diska, Poskoltyák. Irio, Volkswagen, T-Rock, Trita, Stel, Adrenalin. Skölcsán, Szinja, Rockstar.
4: Volkswagen.
3: Ahopa, Prizrán, Paki Automobile, The Porsche, Pristina.